0: Én egyszer a befrancol, de picén egyszer, akire alé de gazél, tamán, hogy hangit én jutani.
1: Yes.
2: Én de gondolom, hogy tamán nyúj, ha gére én gondolom, hogy járcsit, hogy kink, szokom urok, hogy megélé, pa is éba rai nyúj, hogy átcsip kondó. A gére kakik, hogy gér duge number 7, kage átko, hogy duge number 2, nika ba shopping. Apa na gére kakik átduko, se kajen kakik átduge number 2, ak duge number 4, yote agengeng, yote kakinde to ay 30,000, ango duge number 4, kakinde 30,000. Ijile star 441 ash, ya duge number 2, anani ya duge number 4, iwe, inyori chike jita 30,000.
0: Amo kasi ita neto mina megi?
2: Nita ko soko muru, ijile kitio star 441 hash, agi ya duge number 2, anani ya chike duge number 1.
0: Amo ina msimu ya gichile star 441 hash, iwe duga na onitam, otu ya kie kondoge nitu nele miten, emo FM.
3: Wegi nilenye.
0: Nemye.
3: Amo na iwe duge na nyana.
2: Chame kaya kapsuwa iwe et.
3: Agmatana lomba ngoben alpaniel bulielo en magenye akwer basuta er bagamo bare rabate suta nye
0: ile ire tugul
3: acha ba janka tuduli glumadi
0: hey
3: ole gini abanda na ngetene ko inara kanu abar nta baguna glemo
0: gangai